Tingini mina rechi ukoli. Achi ukoli no bero nyama ino nyomi bara. Koli no bero nyara na chuno bera kuma. Aya nyara na chuno. Tichera no margona. Achi ukoli tichera ino maro en marchi charguli. Kon worke na ritaun. Padon.